Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Na jó reggelt kívánok, ébresztő föl! 2026. július 20-a hétfő van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a reggeli műsor light verziója. A következő három hétben én ébresztelek benneteket 6 és 8 óra között, a mikrofonnál a stúdióban keserű Tomi. No, hát természetesen nem érkeztem üres kézzel, a kávé mellé szállítom ugye az infókat, a jó zenéket és a témákat, az érdekességeket. Itt az első órában szó lesz majd egy vadonatúj utazási forradalomról, megérkezett az Aurora Travel, a mindent egyben AI alapú útitárs. De figyeljetek, mert az óra második felében pedig majd apró szokásokkal foglalkozunk, amelyek bizonyítottan javítják az egészségünket. A hangulatról pedig a jó zenék gondoskodnak, már is jön Alex Warren, ez a Passenger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kellemes, szép jó reggelt kívánok nektek, és jó rádiózást itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában hétfőn, és akkor utazzunk egy kicsit. Hát az egyik magazin szerint ugyanis új korszak kezdődhet az utazásban, képzeljétek el. Megjelent az Aurora Travel, ez egy mesterséges intelligenciára épülő rendszer, amely lényegében teljes digitális utitársként működik. Az Aurora nem egyszerűen csak ajánl programokat, hanem valós időben figyeli a felhasználó szokásait, a hangulatunkat, a helyzetünket, és ezek alapján javasol útvonalat, éttermeket, látnivalókat, vagy akár alternatív terveket, ha mondjuk változna az időjárás, vagy esetleg túl nagy a tömeg. A fejlesztők szerint a rendszer lényege a személyre szabás. Az Aurora képes felismerni, hogy a felhasználó inkább nyugodt, természetközeli élményeket keres, vagy éppen a városi pezsgést, a kulturális programokat, esetleg aktív kalandokat. A mesterséges intelligencia ezek alapján állít össze egy dinamikus, folyamatosan frissülő úti tervet, ami alkalmazkodik a napunk ritmusához. A platform különlegessége, hogy nem csak ajánl, hanem tanul is közben. Minden visszajelzés, minden választás finomítja ugye a következő javaslatokat. A cél az, hogy az utazó ne egy statikus listát kapjon, hanem egy olyan digitális utitársat, amely tényleg érti, hogy pontosan mire vágyik az utazó. Hát kérem szépen, ez a jövő, amikor is már nem csak a család tart velünk ugye a vakációra, hanem a mesterséges intelligencia is. Lehet, hogy egy próbát megér, egyébként elképzelhető, hogy sokat segíthet. Ti meg a Plusz FM-et hallgatjátok természetesen, további nagyon szép jó reggelt kívánok nektek, már is pörgünk tovább slágerekkel és magyar kedvencekkel, jön a Metcon, ez a Liar.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a reggeliben a Plusz FM-en természetesen fontos infókkal is készültem. Szeptember vége előtt várhatóan nem adják át az Észak-Erdélyi autópálya a Bisztra-Terebes és Berettyó-Széplak közötti több mint 26 kilométeres szakaszát. Ez azt jelenti, hogy az átadás csúszik a korábban tervezett júliusi határidőhöz képest. A beszámolók szerint az aszfalt burkolatot már szinte teljes egészében leterítették, a Széplakító közelében azonban még két hídon folynak a munkálatok, emellett a támfalak befejezése is hátra van. A legkedvezőbb becslések szerint szeptember végén, kevésbé derülátó forgatókönyv szerint pedig október elején indulhat meg a forgalom ezen a szakaszon. Ha a további munkálatok is a tervek szerint haladnak, az év végére az A3-as autópályán már a román-magyar határtól Kolozsvárig, később pedig egészen Marosvásárhelyig lehet majd közlekedni. Egyetlen kivétel marad, a Szilágynagyfalu és Vaskapu közötti mintegy 40 kilométeres szakasz, ahol a Meszes-hegység alatt épül Románia leghosszabb közúti alagútja. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek, bármerre is járjatok, nálunk pedig folytatódik a reggeli, jön Dasha és az Austin itt a Pluszon.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: No kérem, szépen van nálam még egy érdekesség ebben az órában itt a Plusz FM-en. Hát apró szokások jönnek, amelyek bizonyítottan javítják az egészségünket. Ez valljuk be őszintén egyébként mindannyiunkra ráfér. Az egyik magazin cikke szerint az egészségmegőrzés nem feltétlenül nagy életmódváltásokon múlik. Sokszor apró, könnyen beépíthető szokások adják a legnagyobb hosszú távú hatást. A kutatások azt mutatják, hogy a mindennapi rutin finomhangolása már néhány hét alatt érezhető változást hozhat. Az egyik ilyen szokás a rövid, de tudatos séta. Napi 10-15 perc már javítja a keringést és csökkenti a stresszt. Ugyanilyen hatékony a vízivás ritmusának a rendezése. Nem a mennyiség, hanem az egyenletes folyadékbevitel számít. A szakértők szerint a napelejei hidratálás különösen sokat számít. A cikk kiemeli a mikroszünetek erejét is. 60-90 másodpercnyi megállás, nyújtás vagy légző gyakorlat a nap folyamán csökkenti a feszültséget és javítja a koncentrációt. Emellett a rövid reggeli fényfürdő, vagyis pár perc természetes fényben való tartózkodás segítheti a bioritmust és az alvás minőséget. A szakértők szerint ezek a szokások azért működnek, mert nem igényelnek nagy erőfeszítést, viszont rendszerességgel összeadódnak, és hosszú távon már nagyon komoly egészségvédő hatást fejtenek ki. Úgyhogy hát ha adtam egy-két jó tippet, próbáljátok ki ti is, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ezekhez hozzátartozik természetesen az is, hogy hallgatjátok a Plusz FM-et, ugye? Jó reggelt mindenkinek, két Ryan slágerével jön a Dezesanté.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Hogy telik a hétfő reggeletek? Remélem, hogy rendben megy a készülődés 2026. július 20-án a Melóban, de hát nyilván akik meg mondjuk szabadságon vannak, vagy éppen utaznak valahová nyaralni, azoknak is a legjobbakat kívánom. Mi is megyünk tovább, mindjárt érkeznek a ropogós információk, a friss hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és segítségével, a következő órában pedig pörögnek ismét a dalok. Itt lesz majd velünk Rúzsa Magdi kezdésként a hírek után, ez lesz a Szembeszél.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 27-28 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, és számíthatunk csapadékra is. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Július 20-a és augusztus 9-e között forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További szép jó reggelt kívánok nektek, és nagyon szuper hétfői napot 2026. július 20-án. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok, a nyár hivatalos adóját és Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Még ebben a 60 percben is egészen 8 óráig a mikrofonnál, aki ébreszt benneteket, az Keserű Tomi. No hát nézzük az óra témáit. Képzeljétek el, a lecsavarhatatlan kupakok után újabb változás jöhet a boltokban, az EU-ban. Ezen kívül pedig a csillagok háborúja fanoknak is hoztam egy kis csemegét, azzal kapcsolatban, hogy soha nem látott összegért kelt el egy eredeti Star Wars fénykard, ami, ha jól emlékszem, a Birodalom visszavágban szerepelt. Szóval a lényeg, hogy jó reggelt kívánok nektek, természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel, ahogyan ígértem már is, Rúzsa Magdi énekel, ez a Szembeszél.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Itt a reggeliben a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a második órában egyenesen az EU-ból szállítom nektek a következő hírt. Hát a lecsavarhatatlan kupakok és a kötelező palack visszaváltás bevezetése után újabb jelentős változás készülhet az italcsomagolások piacán. Az EU célja, hogy tovább csökkentse a felesleges csomagolási hulladék mennyiségét, ezért olyan szabályozást vezet be, amely fokozatosan visszaszoríthatja a zsugorfóliás több palackot összefogó kiszereléseket. Ha a tervek megvalósulnak, a jövőben másképp találkozhatunk a palackos ásványvizekkel, üdítőkkel és egyéb italokkal az üzletek polcain. Az Európai Unió 2025/40-es csomagolási rendelete szerint a gyártóknak a jövőben minimalizálniuk kell minden olyan csomagoló elemet, amely nem feltétlenül szükséges a termék biztonságos értékesítéséhez. Ennek egyik leglátványosabb következménye lehet, hogy fokozatosan eltűnhetnek a műanyag fóliával összefogott hatos vagy más több darabos italcsomagok. A szabályozás nem magukat az italokat érinti tehát, hanem azokat a csomagolási megoldásokat, amelyek kizárólag arra szolgálnak, hogy több terméket egyetlen egységként lehessen értékesíteni. A tervezett változások hát nyilván nem arattak osztatlan sikert a gyártók körében. Az ásványvíz és üdítőital gyártók szerint a több palackos csomagolásoknak gyakorlati előnyeik is vannak. Hát igen, ezt mi felhasználók is érezzük, amikor a boltból ugye fel kell cipelni a zsugorfóliás ásványvizet, akkor sokkal egyszerűbb ugye egyben megfogni az egészet, mind külön-külön szatyrokba meg kosarakba pakolni. Hát meglátjuk, hogy hogyan fog ez beválni, minden esetre erre is rá kell készülni lelkiekben. Mint ahogyan egy újabb jó dalra nálunk itt a Plusz FM-en jön a Release Me.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

további nagyon szuper hétfő reggelt kívánok nektek. Milyen szokatlan ezt így kimondani, nem, hogy én vagyok itt veletek, de remélem, hogy nem bánjátok. Természetesen itt a pluszon hozom nektek a fontos infókat is. Új 40 férőhelyes bölcsödét avattak július 11-én a Nagyvára Drogérius negyedben, az Aluminé utcában. A bruttó 11,8 millió lejes beruházás átadásán Ilie Balazsán ügyvivő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter is részt vett. Ilie Balazsán megköszönte a projekt megvalósításában résztvevők munkáját, kiemelve, hogy az új intézmény hozzájárul a sűrűn lakott városrész bölcsödei férőhely igényének kielégítéséhez. Cseke Attila elmondta, hogy a Szent Anna bölcsödeépítési program keretében országosan 247 új bölcsöde épül állami és uniós finanszírozással. A Rogériuszi intézmény Bihar megyében már a 7. elkészült bölcsőde, és ősszel megkezdheti működését, miután a szükséges engedélyeket beszerezték, és a 18 állás helyet betöltik. Teofil Filimon alpolgármester szerint az új intézménnyel Nagyváradon már mintegy 840 bölcsődei férőhely áll a családok rendelkezésére. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nektek meg jönnek mindjárt a hírek, az időjárás, a közlekedés, aztán pedig vissza a kedvencekhez, a hírek után jön a Talk to You.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, amit

0: Lilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma. Ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon 27-28 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, és számíthatunk csapadékra is. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Július 20-a és augusztus 9-e között forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Vissza a kedvencekhez és vissza a reggelhez itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Készüljetek, nem sokára egy csillagok háborújával kapcsolatos érdekességet hozok, úgyhogy az erő legyen veletek, meg persze a Talk to You, ez jön a folytatásban.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Na hát akkor irány egy messzi-messzi galaxis itt a Plusz FM reggelben. A Csillagok háborúja fanok figyelmét mindenképpen kérném szépen. Az egyik magazin beszámolója szerint minden eddiginél magasabb áron kelt el egy ikonikus filmes relikvia. Egy eredeti Star Wars fénykard és egy kéz, amelyet a klasszikus trilógia forgatásán használtak. Ugye a Birodalom visszavágban csapta le ezt Darth Vader, aztán ez eltűnt. A gyűjtők világában ez már egyébként nem egyszerű rajongói tárgy, hanem valódi befektetés, és most rekordot döntött. A cég szerint a fénykard egy exkluzív aukción került kalapács alá, ahol több ország gyűjtői licitáltak rá. A végső ár pedig olyan magas lett, hogy még a szervezők is meglepődtek. A relikvia gyakorlatilag a Szent Grál kategóriába lépett. A szakértők kiemelik, hogy az eredeti kézzel készített kellékekből alig maradt fenn néhány, és a Star Wars univerzum kultikus státusza hát tovább növeli az értéküket. Ezt az elveszett kezet és a fénykardot egy aukciós ház szerencsére megtalálta, és most egy árverésen kínálták eladásra. A licit harc olyan jól sikerült, hogy a filmes kellékért közel 4 millió dollárt fizetett a legmagasabb összeget kínáló. A fénykard nem csak filmes történelem, hanem popkulturális ikon is. A rajongók szerint ez a tárgy egy korszakot jelképez. Azt, amikor a science fiction még kézzelfogható, fizikai kellékekkel teremtett világ volt, nem pedig teljesen digitális látvány, mint manapság. És azért valljuk be őszintén, hogy a Csillagok háborúja korai epizódjai még mind a mai napig megállják a helyüket, ugye, a mostani modern művek mellett, és ez azért hát nem semmi, úgyhogy le a kalappal George Lucas előtt, meg a többiek előtt is természetesen. És hát aki pedig megvette ezt a kezet és a fénykardot, az valószínűleg egy jó befektetést csinált. Sok pénzbe került, de megérte szerintem. No, én viszont ingyen hozom nektek a jó zenéket itt a Plusz FM reggeliében. Már is jön Bruno Mars és a Just the Way You Are.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Eddig tartott az ébresztő szekció, remélem, hogy tetszett, amit hallottatok. Ha igen, akkor találkozzunk holnap kedden is, itt az ébresztőben, ugye 6 és 8 óra között a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Jönnek a friss információk Ábrahám Miklóstól, aztán pedig már jön a folytatás, méghozzá Szegedi Mária jóvoltából, úgyhogy további szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek. Mária egyébként a következő órát Martin Garrix és Jax kettősével indítja. Jön a Talk You So. Hello mindenkinek, holnap Tali.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69,99 bani, valamint a 800 g-os sertés micskusára mindössze 11,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Veltadors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99 banért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elsőfokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Uniós Statisztikai Hivatal közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre, 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
7: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsit, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magéru, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 20-a a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy gyertek, tartsatok velem. Kezdésnek pedig hozom Martin Garrix és Jax 2-sét, ez lesz a Told So. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, mindenkinek kellemes nyarat kívánok.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok szeptember vége előtt várhatóan nem adják át az Észak-Erdélyi autópálya Biszraterebes és Berettyószéplak közötti több mint 26 kilométeres szakaszát. Ez azt jelenti, hogy az átadás csúszik a korábban tervezett júliusi határidőhöz képest. A beszámolók szerint az aszfaltburkolatot már szinte teljes egészében leterítették, a széplakító közelében azonban még két hídon folynak a munkálatok, emellett a támfalak befejezése is hátra van. A legkedvezőbb becslések szerint szeptember végén, kevésbé derülátó forgatókönyv szerint pedig október elején indulhat meg a forgalom ezen a szakaszon. Ha a további munkálatok is a tervek szerint haladnak az év végére az A3-as autópályán már a román-magyar határtól Kolozsvárig, később pedig egészen Marosvásárhelyig lehet majd közlekedni. Egyetlen kivétel marad, a Szilágynagyfalu és Vaskapu közötti mintegy 40 kilométeres szakasz, ahol a Meszes-hegység alatt épő Románia leghosszabb közúti alagútja.

Június 1-től pluszosok egyszeri ezerlejes támogatást nyújt az Érmihályfalvi önkormányzat minden újszülött után azoknak a családoknak, amelyek megfelelnek a helyi tanács által elfogadott feltételeknek. Az intézkedés célja a kisgyermekes családok támogatása és azok elismerése, akik Érmihályfalván tervezik jövőjüket. Karsai Attila polgármester a Bihari Naplónak elmondta, hogy a programot egy május végén elfogadott helyi tanácsi határozat alapján vezették be, és a június 1-e után született gyermekek után igényelhető. Feltétel, hogy a gyermek Érmihályfalvi lakóhelyen rendelkezzen, a szülő pedig legalább egy éve bejelentett lakcímmel éljen a városban. A támogatást nem készpénzben, hanem feltöltött kártyautalványon adják át, amelyet a gyermek ellátásához szükséges termékek vásárlására lehet felhasználni. És ami fontos, hogy a kérelmet a gyermek születésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzat szociális igazgatóságához, ellenkező esetben a támogatás elveszik. A polgármester szerint az ügyintézők minden érintett családot tájékoztatnak a lehetőségről. A program első hónapjában már két család igényelte, és már is átvehette a támogatást. Karsai Attila hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak anyagi segítséget jelent, hanem a gyermekvállalás és a helyi családok megbecsülésének jelképe is. A támogatás minden jogosult családnak jár, anyagi helyzettől függetlenül. Június 1-től tehát egyszeri ezerlejes támogatást nyújt az Érmihályfalvi önkormányzat minden újszülött után. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágerével, sőt, érkezem hozzátok időjárás jelentéssel és közlekedési infókkal is. Úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták le az árakkal. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
5: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
6: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
5: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
6: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
7: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
9: Idén nyáron a kikapcsolódás a saját kertedben kezdődik a Brico ajánlataival. Július 29-ig 25%-os kedvezménnyel a 4 személyes Rivo kerti bútor szett ára mindössze 1190 lei. Valamint 30%-os kedvezménnyel az összecsukható Curaçao kerti napozóágy többféle színben most csak 99 lei. Látogass el üzleteinkbe vagy rendeld meg a Brico alkalmazásban.
10: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
14: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a

0: Baj az országos kataszteres hivatal tértekkel támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiro Háret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya erejét, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal tért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény egyszerre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre, 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyüröktet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Comrade Feel Alive című slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

slágerek és helyi infók itt a Plusz FM délelőtti adásában. Sikeresen teljesítette a statikai és dinamikus terhelési vizsgálatokat a nagyváradi Aeroparknál épült felüljáró. Így újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A próbák igazolták, hogy a híd megfelel a biztonsági és teherbírási előírásoknak. A tesztek során ellenőrzött terhelés mellett vizsgálták a szerkezet viselkedését, valamint a forgalmi igénybevételt szimulálták. Az eredmények alapján pedig az 535 méter hosszú felüljáró hamarosan megnyílhat a közlekedők előtt. A beruházás az Aradi úti csomópont teljes átépítésének része. A felüljáró mellett ráadásul egy 406 méter hosszú közúti aluljáró és egy gyalogos aluljáró is épül, amely összeköti majd a Jumbo áruház és az Era Shopping Park térségét. A felüljáró és az aluljáró elkészültével jelentősen csökkenhet a 79-es országút forgalmi terhelése a város egyik legzsúfoltabb csomópontjában, amely a bevásárlóközpontok és a nagyváradi repülőtér megközelítését is szolgálja. Az Aeroparknál épült felüljárót legkésőbb augusztus 31-ig be kell fejezni.

Buszosok, szeptemberre megnyílhat az új összekötő utal Újpásztor és a Fő utca között. Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, tehát a Republicsi, a Újpásztor és a Brásolói utcák kereszteződésében a leendő aluljáró nyomvonalából áthelyezik a közműveket. A következő lépés pedig a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd a kivitelezés közbeszerzése. Addig az út nyomvonalát ideiglenesen zúzott kővel borítják, hogy már a tanév kezdetére, de legkésőbb októberre megnyithassák a forgalom előtt. Az új út a Újpásztor utcát köti össze a Fő utcával, tehát a kórház udvarán halad át, majd egy az egykori kórház épület földszintjén kialakított átjárón keresztül csatlakozik a Fő utcához. Az új utat eredetileg ideiglenesen kerülőútnak szánták a Fő Újpásztor Brásovoló utcák kereszteződésének tehermentesítésére az aluljáró építése idején. A munkálatok május 22-i megkezdésekor azonban lezárták a Fő utca egy hosszabb szakaszát, így az új út már nem töltette be ezt a szerepet. Az új út elsősorban főként a 23-as számú napközi megközelítését biztosítja, az aluljáró elkészülte után pedig a járművezetők a forgalmas kereszteződés elkerülésére is használhatják. Szeptemberre tehát megnyílhat az új összekötő út a kórház, tehát a Újpásztor és a Fő utca között.

0: Hello, hello, pluszosok! Hamarosan 9 óra, ez azt jelenti, hogy zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, fogadjátok szeretettel, előtte viszont jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Janika autók, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Janika autók, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
8: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
9: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal tért hekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruhárét Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya vonzerejét, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állomány kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény etterre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre, 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök tett Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: És most élőben Nagyváradról
2: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
10: magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőttöt. Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 20-a. Az Illéseket és az Aurélokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Illés naphoz kötődően egy posztot is találtok, Plusz FM Nagyvárad Facebook, illetve Instagram oldalán, de én is jövök még itt a 89,6-on érdekességekkel az Illés nap kapcsán. De arról is szó lesz, hogy ismét látogatható a Váradi Városháza tornya. Gyertek, maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért Nairi Mafia és a Volt egy álmom című slágerük. Jó utat és jó rádiózás nektek!
10: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Hello, pluszosok! Július 20-a Szent Illés Próféta napja, amelyhez a magyar népi hagyományban szigorú munkatilalom kapcsolódott. A hirdelem szerint a mezőn dolgozóba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A dörgést egyébként a néphagyomány úgy tartja, hogy Illés szekerezörög. A viharos, mennydörgő időjárás szorosan összefonódik Illés próféta bibliai történetével, akit az Ószövetség a viharok és a tűz uraként tart számon, és a legenda szerint tüzes szekerén vitetett mennybe. Ahogy említettem, munkatilalom volt ezen a napon, a gazdák nem fogtak be állatokat, és semmit sem vittek a földekre az égi csapások elkerülése érdekében. De úgy tartották, hogy ha ezen a napon nagy az égzengés, akkor Illés Annát kergeti, utalva a július 26-ai Anna napra. A néprajzi gyűjtések szerint az illésnapi eső lyukas termést jósolt, így a természet állapotára is következtettek belőle. És hát az illésnap kapcsán találtok egy posztot is a Plusz FM Nagyvárad Facebook, illetve Instagram oldalán. Érdemes azt is elolvasni, lájkolni és továbbosztani persze. Mi pedig cserébe már hozzuk is a legnagyobb slágereket. Itt van Lady Gaga és Dolce közöse. Jó utat és jó rádiózást nektek!

could break my heart. Hírekkel érkeztem, pluszosok. Július 18-ától ismét látogatható a Nagyváradi Városháza tornya, azaz ismét bejárható mind a négy emelet. Tájékoztatott közleményében bennünket az Oradea Heritage. Amint egy 50 méteres torony első emeletén az óramű található, a második emeletről több mint 33 méter magasról nézhetünk le a városra, a harmadik több mint 40 méter magasan lévő emelet szintjén pedig a hatalmas kalapácsok negyed óránként jelzik az idő múlását. A negyedik, a legfelső emeletről pedig pazar látvány tárul a városra, sőt a belváros épületeit teleszkóppal is kémlelhetjük. Azt viszont jó, ha figyelembe veszitek, hogy a hely szűkössége miatt a felső királón egyszerre 5 személy több nem tartózkodhat. A torony 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

0: Ez volt a Halott pénz és Jude Law kettőse, amielőtt megismertelek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a 89,6-on, a hétfő délelőtt plusz második órájában, 9 óra múlt 28 perccel. A folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét a tanügyi szakszervezetek. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes lesz, Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat. Ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolót. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal térhekkel támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest.

0: A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruhárett Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya vonzerejét, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény Etterre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre, 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a Georgia Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar út és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Mindemellett megnyitották a Franz-Schuber utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalúj utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schuber utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, további utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Alex Warren idei napslágerével folytatjuk a hétfő délelőttet. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

7 pluszosok a Nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőr, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imbrolő utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállókban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

Nagyváradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlata művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészeti életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Follow the Flow és a Nem tudja senki című slágerük, mi pedig a hétfő délelőtti plusz második óráját zárjuk. Hamarosan 10 óra, érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Addig viszont ne feledjétek, én déli 12 óráig itt vagyok, bátran lehet engem hívni, ha bármi rendkívüli tapasztalnátok esetleg az utakon. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel várlak vissza benneteket a hírek után. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elsőfokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak. Északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre. 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Hogy telik a hétfő délelőtt, nagyváradiak, környékbeliek, remélem kellemesen. 2026. július 20-a, 89,6-on pedig már el is tartolt. A délelőtti plusz harmadik órája, 10 óra múlt 5 perccel. A Plusz FM Nagyvárad Facebook, illetve Instagram oldalán találtok egy új bejegyzést, méghozzá illésnap kapcsán nagyon sok érdekességet gyűjtöttem össze nektek. Csekkoljátok azt, lájkoljátok, osszátok tovább, írjatok kommentet, mi pedig már folytatjuk és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. A folytatásban itt lesz Grace Abrams és a That's So True, előtte pedig hozom az ígért Ray, Where Is My Husband című slágerét. Jó utat és jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

slágerek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok a nagyváradi Magnólia téri szökőkút továbbra sem működik, emellett egy ideig a köztéri ivókút és a nyilvános élemhely külső mosdója is víz nélkül maradt. A környéken élők szerint a szökőkutat idén egyszer sem indították el, ami a tartós hőség miatt különösen kellemetlen. A nagyváradi önkormányzat a Bihari Naplónak azt közölte, hogy a szökőkút több súlyos meghibásodás miatt üzemképtelen. Baj van a szivattyúkkal, megrongálódott az elektromos rendszer, valamint a diszkivilágítás és a fúvókák is, ezért átfogó felújításra van szükség. Az ivókutat szintén javítják, a vízművek kicseréli az indítógombot és kitisztítja a vízelvezető rendszert. Az önkormányzat szerint a károk vandalizmus következményei. A javítások költségbecslése pedig a héten készülhet el, de a szökőkút újraindításának időpontja egyelőre nem ismert. A nyilvános élemhely külső mosdóját ideiglenesen lezárták, mert a csapot rendszeresen nyitva hagyták, a lefolyót pedig kövekkel tömték el. A Városháza kérésére azonban ismét megnyitották ezt. A parkban az öntöző rendszerrel is gondok vannak, több helyen kiszáradt a gyep, fiatal fák pusztultak el, az öntöző csövek pedig helyenként a felszínre kerültek. Az öntöző rendszer javítása jelenleg is tart.

Klasznágerek és a bennünket nagyváradiakat és környékbelieket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. A Bihar megyei tanács arra kéri a lakosokat, a turisztikai szolgáltatókat, a helyi termelőket, az önkormányzatok képviselőit és minden érdeklődőt, hogy mondják el véleményüket a megye 2026 és 2036 közötti turisztikai stratégiájáról. A felmérés célja, hogy kiderüljön, hogyan látják a résztvevők Bihar megye jelenlegi turisztikai kínálatát, mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal és az infrastruktúrával, illetve milyen fejlesztéseket tartanának fontosnak ahhoz, hogy a megye vonzóbb úti céllá váljon a következő évtizedben. Az online kérdőívet a Városháza honlapján lehet elérni, és július 24-ig tölthető ki. A Bihar megyei tanács tehát arra kér bennünket, lakosokat, hogy mondjuk el a véleményünket a megye 2026 és 36 közötti turisztikai stratégiájáról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját

0: hetikompresszor.shop.ru-ra további információkért.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Újítsd fel fürdőszobádat a Brico ajánlataival. Július 29-ig 30%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára 90x90 cm-es méretben mindössze 979 lei. 30%-os kedvezménnyel a Cavalli öblítőperem nélküli WC és tartályszett most csak 344 lei, valamint 25%-os kedvezménnyel a Cavalli mosdó vagy kádtöltő csaptelepára most csupán 149 lei. A még nagyobb kényelem érdekében igényeld a szerelési szolgáltatásunkat is.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal tértekkel támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiro Háret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya erejét, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény egyszerre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
6: És most vissza a zenéhez!
8: Egy igazán klassz nyári slágerrel folytatjuk a hétfő délelőtöt. Már itt is van Rúzsa Magdolna és Lotfi Vegi közöse, a nyári zápor.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a...

slágerek műsor bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, mivel tudjuk, hogy nem csak kenyérrel és borral él az ember, ajánlom nektek figyelmetekbe a Várad kulturális folyóirat júliusi számát, amely ezúttal is gazdag irodalmi és kulturális tartalommal várja az olvasókat, tehát bennünket. A szép irodalmi rovatban többek között Csontos Márta, Berki Ádám, Cili Aranka, László György és Szirágyi Ferenc Hubart versei, valamint Andrea Tănăsescu készülő regényének részlete kapott helyet. Az esszély és tanulmány rovatban a gondolkodás és identitás kérdései, a nagyváradi tudományos élet története, valamint a reneszánszkori Várad humanista öröksége kerül fókuszba. A kritikai rovatban könyv- és filmrecenziók olvashatók, emellett fotóriport, kiállítás ajánló és egy indiai útinapló folytatása is helyet kapott. A lapszámot B. Nagy Gabriella, Csorján Melita, Jankó Szép Noémi és Maklári Teréz képzőművészeti alkotásai illusztrálják. A folyóirat kapható az I. és Gyula könyvesboltban, a Libris Antiqua Garasos híd melletti pavilonjában, a Darvas Larosházban, a Lokálban, valamint az újságárusoknál. Az előfizetésekről a varadszerkesztosikukac@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni. A Várad kulturális folyóirat kiadója pedig a Bihar megyei tanács fenntartásában működő Görgesinkály megyei könyvtár. Megjelent tehát a Várad kulturális folyóirat júliusi lapszáma.

Városok július 29-ig lezárták a 190-es Megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a tér 13-as vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felől a körforgalomból nem lehet behajtani az összekötő útra, kivéve azokat a vállalkozásokat, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek, és a 190-es Megyei út felé biztosított számukra a megközelítés. A lezárások idején a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Tehát az 5 tonnánál kisebb ösztömegű járművek a 190-es Megyei úton Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat. Az 5 tonnánál nehezebb járműveket a 190-es Megyei út Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalon irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is. És még egy hasznos info, szintén július 29-ig a Drágosvodó utcában a vasúti híd környezetében is forgalomkorlátozások vannak érvényben az első híd főelbontása miatt. Vezessetek óvatosan. Jó utat és jó rádiózást kívánok!

0: Hogy vagytok pluszosok? Így ma, hétfő délelőtt, meséljetek nekem, mi újság veletek. Merre jártok? Ha esetleg bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, például sebességmérést, torlódást, vagy netalán útlezárást, hívjatok bátran, vagy írjatok üzenetet. SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, vezetékes számunk pedig 0359 17 22 22. Engem déli 12 óráig elértek. A folytatásban átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, ugyanis hamarosan 11 óra. Érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, a hírek után pedig folytatjuk a Plus FM legnagyobb slágereivel, például ezzel.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69,99 bani. Valamint a 800 g-os sertés micskusára mindössze 11,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy házi orvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők házi orvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotó és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 30-31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdától számíthatunk némi lehűlésre, 25-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadék elszórtan várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyüröktet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk, és a hétfő délelőttöt, 2026. július 20-a, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti plusz negyedik órájában. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek szó lesz arról, hogy közzétették a nyári érettségi eredményeit, illetve arról, hogy mikor kell beiratkozni az őszi pótérettségire. De hozom a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét is. Maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Itt van Lauren és az Is It Love.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kurzusok közé tették a nyári érettségi végleges eredményeit, jelentette be az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket meg lehet tekinteni a bakalaureat.edu.ro internetes oldalon. A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8%-ról 76,9%-ra nőtt az érettségén sikeres vizsgázott diákok aránya. A sikeres vizsgához szükséges átmenő jegyeket és a legalább 6-os átlagot elérő diákok száma 97.020, közülük 92.502-en idei végzősök. Idén 70 diák szintízesre vizsgázott. Ugyanakkor vannak olyanok is, akiknek ez most nem sikerül, de ne szomorkodjanak, az idei pótérettségi augusztus 3 és 24-e között lesz, és július 14 és 24-e között lehet feliratkozni a vizsgákra. Úgyhogy hajrá, hajrá!

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Prepper Own Good Luck Babe című dalával folytatjuk a hétfő délelőtt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Figyelem pluszosok, december 1-ig lezárták a Pádis és Ponoré közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart, Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrana, Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választani.

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályi, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolisz Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de elhalasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyílt tehát a forgalom előtt a hegyközpályi és a bihari körgyűrű közötti összekötő út.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name on this.

0: Desen a Teddy's Party című dalával pedig a hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. A stafétát Ábrahám Miklósnak adom át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM. Legnagyobb snágeri, ne menjetek sehová, csak én teszem le már a lantot. Engem legközelebb holnap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig hallhattok itt na 89,6-on. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze szuper slágerekkel. Tartsatok tehát velem holnap délelőtt is. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Kezd életre projektjeidet a Brico ajánlataival. Július 29-ig 20%-os kedvezménnyel a McAllister 700 wattos festékszórópisztolyára mindössze 119 lej, valamint 13%-os kedvezménnyel a Bosch 18 wattos ütvefúró csavarozógép csupán 347 lej 99 bani. Van egy régi szerszámod? Hozd be üzletünkbe is a roncs program keretében 25 lejes utalványt kapsz cserében.
1: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy házi orvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők házi orvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotói és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
1: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Mi a hibám, amit vétettem? Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: távol.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Veltadors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14,99 lei. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos, van ez
1: a mester. FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedékiadó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy háziorvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotó és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezése szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
1: És most Nagyváradról
2: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Idén nyáron új is felkonyhádat a Brikhóval. Július 29-ig 15%-os értékutalványt kapsz a Kia Verbena és Alisma moduláris konyhabútor alapszekrények és előlapok választékára. Emellett 100 lejes kedvezménnyel a Lourdes kompozit mosogató tálcahára mindössze 299 lej, valamint 30%-os kedvezménnyel a Huka konyhai csaptelepára többféle színben most csak 79 lej. Várunk üzleteinkben ingyenes tervezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
0: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. I took the long road across the ocean.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Cheglid is tárgykarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most, és élvezd a gondtalan pihenést!
1: Újítsd fel otthonodat könnyebben a Brico ajánlataival. Július 29-ig 15% extra kedvezmény jár minden 10 mm vastagságú laminált padlóra. 15% extra kedvezmény minden 60x60 cm méretű padló és fali csempére, valamint 15% extra kedvezmény minden Oscar Supervise Brilliant beltéri mosható falfestékre. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal tért hekkertámadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya erejét, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hekkertámadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény etterre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy

0: Most Hajdúliszt, két lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lákokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy házi orvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők házi orvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotó és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
0: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz, pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14,99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: És most vissza a zenéhez.
9: Slágerek,
8: magyar kedvencek Nagyváradon.
9: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a kikapcsolódás a saját kertedben kezdődik a Brico ajánlataival. Július 29-ig 25%-os kedvezménnyel a 4 személyes Riveau kerti bútor szett ára mindössze 1190 lei. Valamint 30%-os kedvezménnyel az összecsukható Curaçao kerti napozóágy többféle színben most csak 99 lei. Látogass el üzleteinkbe vagy rendeld meg a Brico alkalmazásban.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás. Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek. évek száma. Ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
7: És most Nagyváradról
8: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
7: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play.
1: És legkedvesebb magyar kedve.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Velta Doors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya szereit, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hacker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény etterre a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefon

0: És élvezd a gondtalan pihenést!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69,99 bani, valamint a 800 g-os sertés micshúsára mindössze 11,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Újítsd fel fürdőszobádat a Brico ajánlataival. Július 29-ig 30%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára 90x90 cm-es méretben mindössze 979 lei. 30%-os kedvezménnyel a Cavalli öblítőperem nélküli WC és tartályszett most csak 344 lei, valamint 25%-os kedvezménnyel a Cavalli mosdó vagy kádtöltő csaptelepára most csupán 149 lei. A még nagyobb kényelem érdekében igényeld a szerelési szolgáltatásunkat is.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedékiadó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy háziorvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotó és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezéshez szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedékiadó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítmény nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a két évet.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonat. Csak magyar zenékkel.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormuzi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya szereit, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény Etterra kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
2: a Plusz FM.
3: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
3: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedékiadó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy házi orvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők házi orvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotói és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezése szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedékiadó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek! Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a Romániai Emberi Jogok Védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a két évet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: illusion.
1: Esik az eső, vagy éget a nap,
2: egész nyáron
1: szóljon a Plusz FM.
2: Plusz FM.
1: Slágerek,
2: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Ez a Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy meg

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatal térhekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya szereit, és még nehezebb helyzetbe hozza az oktatási rendszert. Egy nem elhallgatását kérő kataszteres szakember szerint jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Szakmai körökben ugyanis az a hír terjed, hogy a hivatal adatbázisait ransomware támadás érte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépes kalózok minden egyes állományt kódoltak. Ezek feltörése pedig addig lehetetlen, ameddig a kódsémára rá nem jönnek. A hivatalos álláspont az, hogy az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget július 14-én súlyos kibertámadás érte. Ennek következtében az intézmény ettől a kataszteri és telekkönyvi rendszere országosan elérhetetlenné vált. Az esetet kezdetben jelentős technikai hibának minősítették. Később azonban hivatalosan is megerősítették, hogy kibertámadás történt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. De azok is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, akiknek nincs biztosításuk. Bizonyos körülmények mellett áfa kötelesek lehetnek az Európai Unióból vásárolt autók. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ebben az évben is számos ingyenes vizsgálatra és szakorvosi ellátásra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. Ugyanakkor azok is igénybe vehetnek bizonyos szűrő és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek biztosítással. Az, hogy egy páciens milyen ellátásra jogosult, attól függ, rendelkezik-e egészségbiztosítással, illetve hogy az adott egészségügyi szolgáltató szerződésben áll-e az országos egészségbiztosítási pénztárral. A biztosítással nem rendelkező felnőttek is jogosultak ingyenes megelőző vizsgálatokra, melyek célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és más krónikus betegségek korai felismerése. Ehhez csupán annyi szükséges, hogy a páciens szerepeljen egy háziorvos nyilvántartásában. Az egészségbiztosítással rendelkezők háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval térítésmentesen vehetnek igénybe szakorvosi konzultációkat, laboratóriumi vizsgálatokat, valamint képalkotó és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat azokban az egészségügyi intézményekben, amelyek szerződésben állnak a biztosítóval. A Bihar megyei közpénzügyi igazgatóság felhívja azok figyelmét, akik az Európai Unió más tagállamaiból vásárolnak személygépkocsit, hogy bizonyos feltételek mellett ezek a járművek új közlekedési eszköznek minősülhetnek akkor is, ha már forgalomba helyezték őket. Ilyen esetekben a vásárlónak Romániában áfát kell fizetnie, és még a forgalomba helyezés előtt teljesítenie kell az adózási kötelezettségeit ahhoz, hogy megkapja a szükséges igazolást. Egy személygépkocsi akkor számít új közlekedési eszköznek, ha az első forgalomba helyezése óta még nem telt el 6 hónap, vagy kevesebb, mint 6000 kilométert futott. A tájékoztatás szerint a magánszemélyek kötelesek bejelenteni az autóvásárlást az adóhatóságnál, és kérni a forgalomba helyezése szükséges igazolást függetlenül attól, hogy kell-e Romániában áfát fizetniük vagy sem. Közvetlenül a töltőállomásokon jövedéki adó nélkül vásárolhatnának gázolajat a gazdák egy új törvénytervezet szerint. A jelenlegi rendszerben az állam literenként mintegy 2,7 lejjel támogatja a mezőgazdaságban felhasznált gázolajat. A támogatás azonban utólag érkezik meg a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül. A gazdáknak ezért előre ki kell fizetniük a teljes vételárat. Ez sok gazdaság számára komoly likviditási problémát okoz. Különösen azokban az időszakokban, amikor egyszerre jelentkeznek a vetési, növényápolási vagy betakarítási munkák költségei, miközben a támogatások kifizetésére hónapokat kell várni. A törvénytervezet ezt a rendszert alakítaná át úgy, hogy a mezőgazdasági termelők már a vásárlás pillanatában kedvezményes, jövedéki adó nélküli áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM. The ocean, but you're surfing now.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Bár a kormány komoly megszorításokkal sújtja a lakosságot, mégis titkolja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Látványosan javult idén a magyar diákok érettségi eredménye románból. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Egy holland átlagosan egy évtizeddel tovább dolgozik, mint egy romániai munkavállaló. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Első fokon pert nyert a román kormánnyal szemben a romániai emberi jogok védelméért Helsinki Bizottság Egyesület, amely közérdekű adatok kiadását követelte az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatások ügyében. A bukaresti törvényszék kimondta, a kabinetnek nyilvánosságra kell hoznia azoknak a kormányhatározatoknak a számát és dátumát, amelyek alapján 2020 óta katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. A civil szervezet ügyvezető igazgatója azzal indokolta az adatigénylést, hogy az országban számos találgatás látott napvilágot az Ukrajnának nyújtott román katonai támogatásokkal kapcsolatban. Ezért szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba. A polgároknak ugyanis joguk van legalább azt tudni, milyen döntések alapján és milyen jogi keretek között születtek ezek a támogatások. Különösen egy olyan időszakban, amikor a kormány költségvetési megszorításokat vezet be, és áldozatvállalást kér a lakosságtól. Látványosan javultak a magyar érettségizők eredményei románból. Ebben az évben már jobban sikerültek, mint matematikából. A tavalyihoz hasonlóan az idei érettségi egyik legizgalmasabb kérdése az volt, megmutatkozik-e a magyar diákok jegyein, hogy nem az anyanyelvi tanulók tanrendjének megfelelő tételből vizsgáztak. A válasz most már egyértelmű, igen. Mindezt úgy, hogy közben strukturális hátrányban vannak, mivel egyel több tantárból készülnek fel, mint a többségi társaik. Az, hogy a magyar diákoknak idén látványosan jól ment a román, az egyébként abból is látszik, hogy hány magyar tannyelvi iskolában sikerült mindenkinek a vizsgája. Ameddig korábban elvétve volt a magyar tannyelvű iskolák között 100%-os teljesítmény, addig idén ez több középiskolában is megtörtént. Az Európai Unió statisztikai hivatala közzétette a legfrissebb jelentését az aktív munkaévek várható időtartamáról. Miközben a hollandok és a svédek már több mint 41 évet töltenek a munkaerőpiacon, Románia a lista legvégén kullog, mindössze 32,7 évvel. Az Unióban a várható aktív munkaévek átlagos száma 37,5 évre emelkedett. Ezen belül a férfiak átlagosan 39,5 évet, míg a nők 35,4 évet dolgoznak. Az elmúlt időszakban szinte minden tagállamban emelkedett az aktív évek száma, ám néhány ország kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Málta és Magyarország, amelyek 2016-ban még az uniós átlag alatt helyezkedtek el, ellátványos növekedésnek köszönhetően már az EU-s átlag fölé kerültek. Ezzel szemben Romániában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Ausztriában a mutató viszonylag stabil maradt. A növekedés mértéke ezekben az országokban nem haladta meg a 2 évet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

A nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek! Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolajára. A tanügyi szakszervezetek sértésnek nevezik az új bértörvény tervezetét. Jóval nagyobb a baj az országos kataszteres hivatalt ért hekker támadás mögött, mint amit a hatóságok bevallanak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. A harcok elhúzódása, valamint a hormozi szoros lezárása miatt ismét az egekbe szökhet a kőolajára. Ez pedig rövid időn belül éreztetni fogja a hatását a benzinkutaknál. Hívja fel a figyelmet az Intelligens Energia Egyesület. Június végén és július elején, amikor úgy tűnt, hogy rövidesen lezárul a közel-keleti konfliktus, a Brent nyersolaj hordonkénti ára 70 dollárra csökkent. Időközben félbeszakadtak a tárgyalások, kiújultak a harcok, az olajár pedig emelkedésnek indult. Jelenleg a 84-86 dolláros tartományban mozog. Ez egyelőre meg sem közelíti az április-májusi 100 dollár körüli árszintet, de jócskán meghaladja az évelei 60 dollár körüli árfolyamot. Az üzemanyagok ára azonban nem csupán a kőolaj világpiaci árától függ. A dollár árfolyama is befolyásolja, márpedig az utóbbi időben a lej gyengült a dollárhoz képest. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Az érdekvédelmi szervezet szerint a módosított változat sem teljesíti a kormány korábbi ígéreteit, sőt, tovább rontja a pedagógusok helyzetét. A két szakszervezet közleményében úgy fogalmaz, a tervezet javított változata valójában újabb sértés az oktatásban dolgozók számára. Szerintük nem csökkenti a bérkülönbségeket, nem állítja helyre a pedagógusi hivatás megbecsülését, hanem tovább rontja a tanári pálya vonzerejét, és még nehezebb helyzetet.